nanande wewe kasindi kange chiso chetu kerekekeke mngole wetu ana.